0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 90-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még keresik a magyarokat Nepálban, a hidegfront sem hozhat enyhülést. A mustgáz miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem. A mikrofonnál Gál Ildikó. Már meghaladta a 800-at a nepáli kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. 3 magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman 2 állampolgárok, 2 nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabálymódosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Ennek az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
1: Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. augusztus 31-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
1: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
2: Utcanévtáblák idézik majd Viktor Vazarelit Pécsett. A héten kezdődnek a komlói bányásznapok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Új, különleges utcanévtáblákkal találkozhatunk Pécs belvárosában. A Vazareli emlékévhez kapcsolódóan Opárt ihlette utcanévtáblákat helyeznek ki a város 10 pontján. Az első tábla avatására szeptember 1-én Pécs városnapján kerül sor, a Janus Pannonius Múzeum központi épületénél a Káptalan utcában. Az egyedik kerámiából készült táblák tervezésének, elkészítésének és engedélyezésének összköltsége 3 millió forint. Szeptember 7-e és 12-e között rendezik az idei Pécslit Irodalmi Fesztivált. A Csorba Győző Könyvtár azt közölte, a fesztivál 6 napon át több mint 30 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek író-olvasó találkozók, beszélgetések, kötetbemutatók és felolvasások is. A fesztivált 2020-ban alapították. Célja az, hogy a kortárs irodalmat közel hozza a közönséghez. A programok helyszíne a Tudásközpont, a Művészetek és Irodalomháza, illetve a Király utcában található szabadkikötő. A fesztiválról bővebben a Pécslit oldalán lehet tájékozódni. Szeptember 1-én kezdődik az új tanév. A pécsi helyi járatú buszok is igazodnak az iskola kezdéshez. Ettől a naptól kezdve a járatok az őszi menetrend szerint közlekednek, és visszatérnek az iskolai, illetve gyors járatok is a menetrendbe. A szeptemberre szóló havi bérletek már augusztus 24-e óta érvényesek a pécsi buszokon, az augusztusra megváltott bérleteket pedig szeptember 5-én éjfélig lehet használni utazásra. A NAV baranyai munkatársai a héten újabb helyszíneken készülnek ellenőrzésekre. A megye egész területén tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók ellenőrzése. Emellett kedden Oroszlón a Petőfi utcai üzleteket, szerdán pedig a kökényi boltokat keresik fel. Az ellenőrzések során figyelik a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Az iskola kezdés napjaiban is számítanak a véradókra Baranyában. Pécsett a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton a szokott nyitvatartás szerint várják a donorokat, és a Mohácsi Kórház transzfúziós osztályán is lehet vért adni. Emellett ma délután Nagykozárban a Művelődési Házban is várják az önkénteseket. Szombaton Komlón a Városi Sportcsarnokban, illetve kivételesen Pécsett a Pacsirta utcai központban is tartanak véradást. A részletekről az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. Szeptember 3-a és 6-a között zajlik az idei komlói bányásznapok rendezvénye, amely a szokottnál is nagyobb jelentőségű. A város idén ünnepli 75. születésnapját, emellett ebben az évben Komló adott hont az országos bányásznapnak is. A csütörtökön kezdődő fesztiválon a hivatalos programok mellett rengeteg zenés és színpadi program várja a látogatókat. A fellépők sorában ott van a Hiperkarma, a Honeybees, a Well Hello, illetve a Kacaj zenekar is. Szombaton pedig tűzijátékot is láthatnak a vendégek. A részletes program elérhető a Kaptár Művelődési Központ oldalán. Pár nap múlva megnyílik Komló megújult parkolója. A városban az elmúlt hónapokban jelentősen átalakult a 48-as tér. A kivitelezés során egy multifunkciós terület jött létre, melyet rendezvények alkalmával tudnak majd használni, ugyanakkor a parkoló funkció is megmaradt. A megújult területet szeptember 3-án az Országos Bányásznap alkalmával nyitják meg. Ezt követően folyamatosan használható lesz. Az önkormányzat azt kéri, a megújult területen tartsák be a parkolás szabályait, és óvják a kihelyezett utcabútorokat, növényeket. Rendkívüli testületi ülésen döntött Komló önkormányzata támogatás igényléséről. A város 436 millió forint rendkívüli forrást szeretne a kormányzattól. Az összeg legnagyobb része, 395 millió forint a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódik. Komló a korábbi években is igényelt támogatást erre a célra, és idén is számítanak a forrásra. A Vimindi Szivárványóvoda és a helyi általános iskola napokban vehette át az Oktatási Hivatal által kiállított Bázisintézmény címet tanúsító oklevelet. Az Oktatási Hivatal olyan köznevelési intézményeknek adományozza az elismerést, melyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyszínt és lehetőséget biztosítanak, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, bemutatóórák, pedagógus továbbképzések számára, tevékenységükkel segítik a pedagógiai, szakmai élet fejlődését. Szeptember 21-én lesz az őszi lomtalanítás Bogárdon. Az önkormányzat jelzése szerint homoktetőn megszűnt a gyűjtőpont. A szolgáltató a Hóvirág és a Margaréta utcában, a Tulipán utca felső szakaszán, valamint a Rózsa és a Gólya utcákban a házak elől szállítja el a limlomokat, míg a mellékutcákból a belső úthálózat sarkainál lehet elhelyezni a háztartásokban keletkezett felesleges kacatokat. A részletekről a község közösségi oldalán lehet tájékozódni. Magyar kupa meccseket játszott a hétvégén a PVSK meccsek fűszért. A pécsi vízilabda csapat a Vasassal és az UVSE-vel került egy csoportba, így az erőviszonyok ismeretében a tisztes helytállás volt a cél. Ez sikerült is. A Vasastól 21-16, az UVSE-től 14-10 arányban kapott ki a PVSK a fővárosi Komjádi uszodában rendezett csoportkörben. Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője úgy értékelte, a bajnoki felkészülés szempontjából hasznos és tanulságos meccseket játszottak. Újabb vereséget szenvedett a HRN Kozár Mistenye labdarúgó MB2-ben. A csapat irányítását a napokban Márton Gábor vette át. A bajnokság 6. fordulójában az együttes a Kecskemét otthonába látogatott, ahol 3-0-ás vereséget szenvedett, így továbbra is pont nélkül áll a tabella utolsó helyén. A következő fordulóban a Kozár Mistenye hazai közönség előtt játszik. A csapat szombaton a Mezőkövesdet fogadja. Egy hétig zárva tart a mohácsi uszoda és termálfürdő. A létesítmény augusztus 31-e és szeptember 6-a között nem fogadja a vendégeket tervezett karbantartási munkák miatt. A zárvatartás ideje alatt minden szolgáltatás szünetel, a létesítmény így a héten egyáltalán nem látogatható. A tervezett nyitás szeptember 7-e, hétfő, reggel 6 óra. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: legváltozatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt az utolsó nyári hónap utolsó napján, augusztus 31, hétfő. Sok boldogságot kívánok az Erikáknak, a Belláknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levanta vagyok, és hamarosan hozom George Michael, Mary J. Blige-jal közös dalát. Előtte még jön a Super Stereo, most pedig a Sugar Babes. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM. A

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus utolsó napja van. Ma van a túladagolás áldozatainak világnapja. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Heath Ledger vagy Judy Garland és Amy Winehouse mind-mind túladagolásban vesztették életüket, és mennyi sok jó zenét vagy alakítást láthattunk volna tőlük még. A mai nem utolsó sorban a szabadban étkezés napja, illetve a stopptábláké. A stopptáblák világnapján is előfordulhat dugó, baleset. Ha ez a helyzet, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Taxival megyünk tovább méghozzá, Naggyal és Sárgával. Jön a Big Yellow Taxi, a Counting Crows és Vanessa Carlton duettje.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A héten újabb helyszíneken várhatóak az adóhatóság munkatársai. Folytatódik ma is a nyári meleg idő. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai a héten újabb helyszíneken készülnek ellenőrzésekre. A megye egész területén tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók ellenőrzése. Emellett kedden Oroszlón a Petőfi utcai üzleteket, szerdán pedig a kökényi boltokat keresik fel. Az ellenőrzések során figyelik a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Szeptember 7-e és 12-e között rendezik az idei Pécs Lit Irodalmi Fesztivált. A Csorba Győző Könyvtár azt közölte, a fesztivál 6 napon át több mint 30 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek író-olvasó találkozók, beszélgetések, kötetbemutatók és felolvasások is. A fesztivált 2020-ban alapították. Célja az, hogy a kortárs irodalmat közel hozza a közönséghez. A programok helyszíne a Tudásközpont, a Művészetek és Irodalomháza, illetve a Király utcában található szabad kikötő. A fesztiválról bővebben a Pécs Lit oldalán lehet tájékozódni. Újabb vereséget szenvedett a HRN Kozár Mistenye labdarúgó MB2-ben. A csapat irányítását a napokban Márton Gábor vette át. A bajnokság 6. fordulójában az egy

0: Együttes a Kecskemét otthonába látogatott, ahol 3-0-ás vereséget szenvedett, így továbbra is pont nélkül áll a tabella utolsó helyén. A következő fordulóban a Kozár Mislegy hazai közönség előtt játszik. A csapat szombaton a Mezőkövesdet fogadja.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén Pécsett is a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjen. A szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom. A 6-os út pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár. Befejeződött az ivóvízhálózat korszerűsítése Pécs-Kertvárosban, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében szinte mindenütt napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé gomoly felhők jelennek meg az égen. Helyenként zápor-zivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt marad, bár a zivatarok környezetében feltámadhat. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A nyár utolsó napján igazi nyári kánikulai idő lesz 29-36 fokkal, aztán éjszaka nyugat felől egy hidegfront vonul át felettünk, záporokkal, zivatarokkal holnapra felfrissül a levegő. Jó reggelt, jó utat, augusztus utolsó reggel a Buddy Rockers dalával megy tovább. I like the way you move, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, rögtön jönnek a legfrissebb hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak, például a Cosmix-tól és Lotfi Begitől.
2: Valahol benned él egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Vagy a Szimplérettől. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési hír, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Utcanévtáblák idézik majd Viktor Vazarelit Pécs belvárosában. 34 fok is lehet ma napközben. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Új, különleges utcanévtáblákkal találkozhatunk Pécs belvárosában. A Vazarelli emlékévhez kapcsolódóan Opárt ihlette utcanévtáblákat helyeznek ki a város 10 pontján. Az első tábla avatására szeptember 1-én Pécsváros napján kerül sor, a Janus Pannonius Múzeum központi épületénél a Káptalan utcában. Az egyedi kerámiából készült táblák tervezésének, elkészítésének és engedélyezésének összköltsége 3 millió forint. Szeptember 1-én kezdődik az új tanév. A pécsi helyjáratú buszok is igazodnak az iskola kezdéshez. Ettől a naptól kezdve a járatok az őszi menetrend szerint közlekednek, és visszatérnek az iskolai, illetve gyors járatok is a menetrendbe. A szeptemberre szóló havi bérletek már augusztus 24-e óta érvényesek a pécsi buszokon, az augusztusra megváltott bérleteket pedig szeptember 5-én éjfélig lehet használni utazásra. Magyar kupa meccseket játszott a hétvégén a PVSK meccsek fűszért. A pécsi vízilabda csapat a Vasassal és az UVS-vel került egy csoportba, így az erőviszonyok ismeretében a tisztes helytállás volt a cél. Ez sikerült is. A Vasastól 21-16, az UVS-től 14-10 arányban kapott ki a PVSK a fővárosi Komjádiuszodában rendezett csoportkörben. Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője úgy értékelte, a bajnoki felkészülés szempontjából hasznos és tanulságos meccseket játszottak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén Pécsett is a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjen. A szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom. A hatos út pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár. Befejeződött az ivóvízhálózat korszerűsítése Pécs-Kertvárosban, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében szinte mindenütt napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé gomoly felhők jelennek meg az égen. Helyenként zápor-zivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt marad, bár a zivatarok környezetében feltámadhat. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, augusztus utolsó napján. 31-e hétfő van, Erika Bella napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Az óra azzal a Ricky Martinnal indul, aki 20 év után először szerepel újra, teljes egészében spanyol nyelvű filmben. Egyelőre be kell érnünk énekhangjával. She Bangs, 7 óra elmúlt, jó reggelt. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 31-én, azon a napon, amelyen 1896-ban ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. Augusztus utolsó napjának további érdekességei még ebben az órában, addig a legjobb zenék szólnak. Most a No Doubt-tól az It's My Life a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zené. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. Augusztus 31-én 29-36 fok között lesz a maximum, éjszaka pedig nyugat felől egy hideg front vonul át majd felettünk,

0: Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
1: Idén is megrendezik az akadálymentes turizmus napját Orfűn. Ma is nyáriasan meleg idő várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szeptember 5-én rendezik az akadálymentes turizmus napját Orfűn. A szervezők azt írják, a programon a fogyatékossággal élők szerezhetnek olyan élményeket, melyekhez a mindennapokban csak korlátozottan férnek hozzá. A programot már 10. alkalommal rendezik meg. Az Orfűi Turisztikai Egyesület tájékoztatása szerint többek között sárkányhajózás, lovaglás és motorozás is szerepel a programok között. A tavalyi eseményen közel 1000 látogató vett részt, és több mint 100 önkéntes segített a programok lebonyolításában. Idén újra megrendezik a Fuss a rák gyógyításért programot, ahol az egészséges életmód, a sport és a biztonság kerül előtérbe. Szeptember 19-én Pécs belvárosában teljesíthetik a 2,6 kilométeres szakaszt az arra vállalkozók. Emellett a nap folyamán a PTE Kék Zóna egészségnap programjai is várják az érdeklődőket, bemutatókkal és játékokkal a Széchenyi téren. A futásra szeptember 15-ig lehet előzetesen regisztrálni. A rendezvény teljes bevétele a Tölösi Péter alapítványon keresztül a daganatos betegséggel küzdő gyerekek gyógyulását segíti. A részletes tudnivalók a PTE oldalán érhetőek el. Egy hétig zárva tart a mohácsi uszoda és termálfürdő. A létesítmény augusztus 31-e és szeptember 6-a között nem fogadja a vendégeket tervezett karbantartási munkák miatt. A zárvatartás ideje alatt minden szolgáltatás szünetel, a létesítmény így a héten egyáltalán nem látogatható. A tervezett nyitás szeptember 7-e, hétfő, reggel 6 óra.

0: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén Pécsett is a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjen. A szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom. A 6-os út pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár. Befejeződött az ivóvízhálózat korszerűsítése Pécs-Kertvárosban, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében szinte mindenütt napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé gomoly felhők jelennek meg az égen. Helyenként záporzivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt marad, bár a zivatarok környezetében feltámadhat. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 31-én Erika Bella napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 1948-ban ezen a napon született Rudolf Schenker, német gitáros, a Scorpions alapító tagja és fő dalszerzője. Augusztus 31. megszületett Richard Gere, amerikai színész, olyan filmek sztárja, mint az amerikai gigoló, az oltári nő vagy a Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. 1970-ben ezen a napon született Debbie Gibson, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, a 80-as évek végének egyik legnagyobb tini sztárja. Ben szintén a mai napon született Chris Tucker, amerikai stand-up komikus színész, leghíresebb szerepét Jackie Chan oldalán alakította a Csúcsformában filmek James Cartereként. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Siker, ám folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az én.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 8 óra, sajnos balesetekkel indul a hét. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött a 20-as kilométernél. A forgalom mindkét sávon megindult, a baleset miatt kialakult torlódás, az M0-ásra is kihat, ott 2-3 kilométer hosszan araszolnak az autósok, valamint az 1-es főúton Biatorbágynál is lépésben lehet haladni. Baleset történt az M0-áson és az M1-es felé Dunaharasztinál, egy sáv járható, több mint 7 kilométeres ott a dugó. Jó utat, ha van közlekedési info, várom, 0620 55 55 155, 8 után pedig hozom a VIP-t.
2: Keresem a lány, az álmomból, érzem azt, hogy hív, és támkod.
1: És Lady Gaga-t is. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Utcanévtáblák idézik majd Viktor Vazarelit Pécs belvárosában. 34 fok is lehet ma napközben. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Új, különleges utcanévtáblákkal találkozhatunk Pécs belvárosában. A Vazareli emlékévhez kapcsolódóan Opárt ihlette utcanévtáblákat helyeznek ki a város 10 pontján. Az első tábla avatására szeptember 1-én Pécs városnapján kerül sor, a Janus Pannonius Múzeum központi épületénél a Káptalan utcában. Az egyedik kerámiából készült táblák tervezésének, elkészítésének és engedélyezésének összköltsége 3 millió forint. Rendkívüli testületi ülésen döntött Komló önkormányzata támogatás igényléséről. A város 436 millió forint rendkívüli forrást szeretne a kormányzattól. Az összeg legnagyobb része, 395 millió forint a helyi tömegközlekedéshez kapcsolódik. Komló a korábbi években is igényelt támogatást erre a célra, és idén is számítanak a forrásra. Szeptember 3-a és 6-a között zajlik az idei Komlói Bányásznapok rendezvénye, amely a szokottnál is nagyobb jelentőségű. A város idén ünnepli 75. születésnapját, emellett ebben az évben Komló ad otthont az Országos Bányásznapnak is. A csütörtökön kezdődő fesztiválon a hivatalos programok mellett rengeteg zenés és színpadi program várja a látogatókat. A fellépők sorában ott van a Hiperkarma, a Honey Beast, a Well Hello, illetve a Kacaj zenekar is. Szombaton pedig tűzijátékot is láthatnak a vendégek. A részletes program elérhető a Kaptár Bővelődési Központ oldalán.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén Pécsett is a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjen. A szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom. A 6-os út pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár. Befejeződött az ivóvízhálózat korszerűsítése Pécs-Kertvárosban, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében szinte mindenütt napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé gomoly felhők jelennek meg az égen. Helyenként záporzivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt marad, bár a zivatarok környezetében feltámadhat. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És még közlekedési infók Tibitől például, aki azt írja, hogy az M1-es Herceghalom és Biatorbágy között Budapest felé is teljes káó, és ugyanez a helyzet az M2-esen befelé Dunakeszitől. Köszönjük szépen az utóbbit Gyurinak. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Olyan legendákkal találkozhatunk ebben az órában, mint Coolio, a Fugees, elsőként pedig David Guetta, Just a Little More Love. Jó reggelt! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék, bár az iskola még csak holnap kezdődik, már ma is rengetegen vagyunk az utakon, és sajnos történtek balesetek is. Az M5-ösön Röszke felé Kiskunfél egyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, a 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztinál 4 autó ütközött a 3 sávból, a belsőt lezárták, a torlódás 7-8 kilométer. Autó és furgon karambolozott az M2-esen, az M0-ás csomópont előtt a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, ez okozza a 3-4 kilométeres torlódást. Jó utat, a közlekedési infokat a 0620 55 55 155-re várom. Lady Gaga dalát pedig már is elindítottam, ez a Hold My Hand a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyára augusztus utolsó napján. 29-36 fokra készülhetünk délután, este felé egyre több felhő jelenik aztán meg az égen, és éjszaka egy hideg front vonul át felettünk, záporokkal, zivatarokkal. Holnap jó 5 fokkal lesz majd hűvösebb, mint ma. Részletek a hírek végén, aztán az NSYNC-kel folytatjuk. I want you back a besten.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Figyelik a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Szeptember 7-e és 12-e között rendezik az idei Pécs Lit Irodalmi Fesztivált. A Csorbagyőző Könyvtár azt közölte, a fesztivál 6 napon át több mint 30 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek író-olvasó találkozók, beszélgetések, kötetbemutatók és felolvasások is. A fesztivált 2020-ban alapították. Célja az, hogy a kortárs irodalmat közel hozza a közönséghez. A programok helyszíne a Tudásközpont, a Művészetek és Irodalomháza, illetve a Király utcában található szabad kikötő. A fesztiválról bővebben a Pécs Lit oldalán lehet tájékozódni. Újabb vereséget szenvedett a HRN Kozár Mistenye labdarúgó MB2-ben. A csapat irányítását a napokban Márton Gábor vette át. A bajnokság 6. fordulójában az együttes a Kecskemét otthonába látogatott, ahol 3-0-ás vereséget szenvedett, így továbbra is pont nélkül áll a tabella utolsó helyén. A következő fordulóban a Kozár Mistenye hazai közönség előtt játszik. A csapat szombaton a Mezőkövesdet fogadja.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén Pécsett is a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjen. A szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom. A hatos út pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár. Befejeződött az ivóvízhálózat korszerűsítése Pécs-Kertvárosban, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében szinte mindenütt napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé gomoly felhők jelennek meg az égen. Helyenként záporzivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt marad, bár a zivatarok környezetében feltámadhat. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, hihetetlen, de holnap már szeptembert mutat majd a naptár. Pikpak, elrohant az idei nyár, kezdődik az iskola, évszakváltás viszont nem lesz egy nap alatt. Kánikulával búcsúzik augusztus, és bár hideg fronthoz felfrissülést holnapra 4-5 fokkal lesz hűvösebb a mai 29-36 fokos hűséghez képest, azért még a folytatásban is marad a kellemes nyárias idő, és a folytatásban is szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Hanzonnal megyünk tovább. Mbappa Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha már ezen a nyáron annyira kevés volt belőle, jöjjön az éterben a következő órában egy kis... Nyári zápor, Rúzsa Magdi és Lotfi Beki közös dala, és lesz szívet melengető popdance is, Shapeshifters, Back to Basics. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Utcanévtáblák idézik majd Viktor Vazarelit Pécs belvárosában. 34 fok is lehet ma napközben. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Új, különleges utcanévtáblákkal találkozhatunk Pécs belvárosában. A Vazareli emlékévhez kapcsolódóan Opárt ihlette utcanévtáblákat helyeznek ki a város 10 pontján. Az első tábla avatására szeptember 1-én Pécs városnapján kerül sor, a Janus Pannonius Múzeum központi épületénél a Káptalan utcában. Az egyedik kerámiából készült táblák tervezésének, elkészítésének és engedélyezésének összköltsége 3 millió forint. Szeptember 1-én kezdődik az új tanév. A pécsi helyi járatú buszok is igazodnak az iskola kezdéshez. Ettől a naptól kezdve a járatok az őszi menetrend szerint közlekednek, és visszatérnek az iskolai, illetve gyors járatok is a menetrendbe. A szeptemberre szóló havi bérletek már augusztus 24-e óta érvényesek a pécsi buszokon, az augusztusra megváltott bérleteket pedig szeptember 5-én éjfélig lehet használni utazásra. Magyar kupa meccseket játszott a hétvégén a PVSK meccsek fűszért. A pécsi vízilabda csapat a Vasassal és az UVS-vel került egy csoportba, így az erőviszonyok ismeretében a tisztes helytállás volt a cél. Ez sikerült is. A Vasastól 21-16, az UVS-től 14-10 arányban kapott ki a PVSK a fővárosi Komjádi uszodában rendezett csoportkörben. Zlatko Rakonyac, a pécsiek vezetőedzője úgy értékelte, a bajnoki felkészülés szempontjából hasznos és tanulságos meccseket játszottak.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén Pécsett is a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjen. A szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom. A hatos út pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár. Befejeződött az ivóvízhálózat korszerűsítése Pécs kertvárosban, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében szinte mindenütt napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé gomoly felhők jelennek meg az égen. Helyenként záporzivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt marad, bár a zivatarok környezetében feltámadhat. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Madonnától, akinek Like a Prayer című dalából egy ausztrál DJ készített mesterséges intelligencia segítségével remixet, de kitiltják az Emmy által generált zenéket az ausztrál slágerlistákról. A döntést azután jelentették be, hogy a feldolgozás az ország legtöbbet játszott rádiós száma lett. Szól már is az American Pie, 5 perc múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Jazz FM a legjobb zenék. A hétfő reggel rengeteg balesettel indult, és egy helyen még mindig torlódást okoz a korábbi baleset. Az M0-áson Dunaharasztinál többen ütköztek, már az M5-östől torlódik a pálya, sőt az M5-ösön is 4-5 kilométeres a dugó a főváros felé. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Inika Múzi és a Here Comes the Hot Stepper folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig örülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: ezt a film a legjobb zenék. Az amerikai énekesnő Anastacia jön, aki tánccal kezdte 85-től 92-ig. Az MTV The Club műsorában volt az állandó tánckar tagja, később számos zenész és énekes stúdió albumán vokálozott, illetve háttértáncosként tűnt fel videóklipekben. 99-ben vált ismerté az I'm Out of Love című dalával. Jó hír a rajongóknak, hogy szeptember 15-től Európában koncertezik. Egy pici rossz hír a jóban, hogy sajnos hozzánk nem jön, viszont a szomszédos Bécsben október 12-én látható, hallható One Day in Your Life, ő folytatja a hétfő reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyára augusztus utolsó napján. 29-36 fokra, sok napsütésre számíthatunk estig, estétől egyre több felhő lesz majd az égen, éjszaka pedig egy hideg front vonul át rajtunk, záporokkal, zivatarokkal nyugat felől jön, kelet felé távozik, és jó 5-6 fokkal lesz hűvösebb majd holnap. Emiatt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A meteorológia nyár utolsó napján a Fetszen Small vidám dala is szól majd 10 után. Jön a Feel Good, remélem jól telt a nyári szünet, a rossz hír, hogy holnap kezdődik a suli. Zenél majd a United is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is megrendezik az akadálymentes turizmus napját Orfűn. Ma is nyáriasan meleg idő várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szeptember 5-én rendezik az akadálymentes turizmus napját Orfűn. A szervezők azt írják, a programon a fogyatékossággal élők szerezhetnek olyan élményeket, melyekhez a mindennapokban csak korlátozottan férnek hozzá. A programot már 10. alkalommal rendezik meg. Az Orfűi Turisztikai Egyesület tájékoztatása szerint többek között sárkányhajózás, lovaglás és motorozás is szerepel a programok között. A tavalyi eseményen közel 1000 látogató vett részt, és több mint 100 önkéntes segített a programok lebonyolításában. Idén újra megrendezik a Fussarák gyógyításért programot, ahol az egészséges életmód, a sport és a biztonság kerül előtérbe. Szeptember 19-én Pécs belvárosában teljesíthetik a 2,6 kilométeres szakaszt az arra vállalkozók. Emellett a nap folyamán a PTE Kék Zóna egészségnap programjai is várják az érdeklődőket, bemutatókkal és játékokkal a Széchenyi téren. A futásra szeptember 15-éig lehet előzetesen regisztrálni. A rendezvény teljes bevétele a Tölösi Péter alapítványon keresztül a daganatos betegséggel küzdő gyerekek gyógyulását segíti. A részletes tudnivalók a PTE oldalán érhetőek el. Egy hétig zárva tart a mohácsi uszoda és termálfürdő. A létesítmény augusztus 31-e és szeptember 6-a között nem fogadja a vendégeket tervezett karbantartási munkák miatt. A zárvatartás ideje alatt minden szolgáltatás szünetel, a létesítmény így a héten egyáltalán nem látogatható. A tervezett nyitás szeptember 7-e, hétfő, reggel 6 óra. Szeptember 1-én kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén Pécsett is a következő napokban fokozott óvatossággal közlekedjen. A szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom. A 6-os út pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár. Befejeződött az ivóvízhálózat korszerűsítése Pécs kertvárosban, így újra használható a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a nap első felében szinte mindenütt napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől egyre több felé gomoly felhők jelennek meg az égen. Helyenként záporzivatar is kialakulhat. A szél általában mérsékelt marad, bár a zivatarok környezetében feltámadhat. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Manapság akár a telefonunkon is készíthetünk dalt, de nem volt ez mindig így. A 90-es évek elején, amikor Sikén is kezdte a pályafutását, komoly vagyonokba kerültek a szintetizátorok és a stúdió berendezések. Erre a szülei adtak neki kölcsönt. Köszönjük a támogatást innen is. Love on the Run, jön még az Aerosmith, Pink, és még ebben az órában Alicia Keys is itt a Besten. 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Last FM, a legjobb zenék. Jönnek Fatboy Slim földiei, azaz a szintén brightoni angol Fats & Small duo, akik 1999-ben robbantak be a Turnaround-dal, és annak ellenére, hogy a dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, többek között a brit slágerlista második helyéig jutott, és milliós példányban keltek el a lemezek a szigorú és kedvezőtlen korai kiadói szerződésük miatt, a duo tagjai alig láttak pénzt a fizikai eladásokból. Ez most a Feel Good, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Tomi írja, hogy baleset történt Budapesten, a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utcánál. Erzsébet hídtól lépésben lehet haladni. Köszönjük szépen! 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra érkezett. Továbbá M5 Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső szalagkorlátnak ütközött a 108-as kilométernél. Csak a belső sáv járható. Szintén az M5-ös, de a másik oldal a főváros felé Inárcsnál történt nemrég baleset. 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nyári szünet és az utolsó nyári hónap utolsó napját kimaxoljuk majd a délelőtt utolsó órájában DJ Jazzy Jeffékkel. Szól majd a legendás Summertime, és dübörög a ház a Bieberstől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő dolgozók. Műméz roppantja meg a méhészeket brüsszeli asszisztenciával. Front jön, záporokat hozhat az este. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a Nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásoknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdőidőpontja. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Ez a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
1: Az asszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek. Erről az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt. Bros Péter szerint a külpiacokon 30-40%-kal csökkentek az árak az Ázsiából tömegesen érkező műméz miatt, ami nem más, mint ipari édesítőszer. Ehhez képest az Unió szakbizottságában olyan kereskedőkre bízták a probléma megoldását, akik abból milliárd hogy nem méz van a piacon, írja az Infostart. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdete sem hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendás dalokkal búcsúzunk a meteorológiai nyár utolsó délelőttjétől, mint Adamski slágere a Killer, DJ Jazzy Jeff-éké a Summertime, jön Jay-Z Beyoncé-val, az órát pedig a német Tom Novidala az Unexpected indítja. 3 lassan 4 perc elmúlt 11, hello, jó munkát, jó utat, és még így a finisében jó nyári szünetet kívánok. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. You ready, B? Let's go get 'em.

0: Isten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék. 39 évvel ezelőtt, pontosan a mai napon jelent meg Michael Jackson Bad című albuma. A 82-es elsőprő sikerült Thrillert követve, ez volt a pop királyának harmadik és egyben utolsó zenei kollekciója, amelyet Quincy Jones jegyzett producerként. Jacko hetedik stúdióalbuma elődeihez hasonlóan hatalmas siker lett, ami nem csoda, hiszen olyan dalok hallhatóak rajta, mint az I Just Can't Stop Loving You, a The Way You Make Me Feel, a Man in the Mirror, a Dirty Diana vagy a cím adó Bad, amelyek mind a slágerlisták első helyén kötöttek ki. Az album szintén 25 országban lett listavezető, és számtalan elismerést hozott Michael Jacksonnak és a korongon dolgozó stábnak, többek közt két Grammy-díjat, a legjobb hangmérnöknek járó díjat, illetve a Leave Me Alone klipje 90-ben kapta meg a legjobb zenei videónak járó Grammy-t. Most pedig 4 évet ugrunk előre az időben, 91 az évszám, jön DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hír. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében két kamion összeütközött a 36-os kilométernél. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávot is lezárták. A forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 10 kilométeres. Újhartyánnál vagy még korábban Örkénynél érdemes már lehajtani a pályáról és az 5-ös főúton kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával búcsúzunk a meteorológiai nyár utolsó délutánjától, aztán majd 6-tól a Night Shift stábjával, 6 és 7 között White Boy, 7-től pedig Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap, szeptember 1-én is. Maxim Levente vagyok. A Maroon 5-vel indul az óra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hogyan legyen jobb az iskola, a diákok is szót kapnak, nyugtaadatszolgáltatás egyelőre nem büntet a NAV, malackák a 63-as úton, több órás mentő akció lehet. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola mindenki számára jobb helyé válna, nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. A szaktárca vezetője Nagy Kanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón beszélt erről. Lannert Judit szerint első intézkedései is erről szóltak, megerősítették a szakmai és vezetői autonómiát, színesebb a taneszközkínálat, kevesebb az adminisztráció. És a folytatásban a diákoknak is lehetőség. Biztosítanak arra, hogy beleszóljanak a jövő formálásába. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol. Ez derült ki egy friss felmérésből. Eszerint a füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot viszont idén kevesebben szereznek be. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A NAV azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmájer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó a 63-as úton Cecén. 100 jószág volt a raktérben, közülük mintegy 30-at tudtak azonnal kimenteni. Őket a tűzoltók őrzik az út mentén egy ideiglenesen elkerített területen. A többit akkor tudják majd kiemelni, ha a helyszínre ér egy daruskocsi és kerekeire állítja a szerelvényt. A műszaki mentés a katasztrófa védelem szerint 3-4 órát is igénybe vehet, addig teljes útzár lesz a 63-ason Cecén. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdetesen hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás étfőt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, a következő néhány órát töltsük együtt. Hát nem fogják megbánni, úgyhogy indítsuk együtt a hetet a leges legjobb zenékkel, mint mondjuk az Ultranet és a Free, de jön majd az M People is és a Moving On Up. Most pedig a Maroon 5-val indulunk. Makes Me Wonder. Töltsék velem a délutánt, és legyen szép a napjuk.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. 1975 we brought you an album with a song.

What's your bullshit?

Best FM a legjobb zenék, Des levéldala után megkérdezem, mi újság, hiszen elmúlt az augusztusi utolsó hétvége, majdnem belépünk a szeptemberbe, remélem, hogy a hétvégén volt alkalmuk egy kicsit lazítani, pihengetni. Én eléggé feltöltöttem egy kis kirándulással, ettem egy jó kis pisztrángot egy ilyen erdei kis faluban, szóval azt hiszem a relax az teljesen megvolt. Hát nagyon remélem, hogy önök is így vannak, és hogy nagy lendülettel vágtak bele ebbe a hétbe. Én hozom a legjobb hét felpörgető dalokat, egy kicsit talán megkönnyítjük a hétfői akadályokat, például az M-People dalával, de hozok majd közlekedési információkat, mindenféle érdekességet, napkérdését, úgyhogy ma is megéri velem tartani. Mert például olyan zenéket hozok, mint Ultranete és a Free. Ezzel megy tovább a nap.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Dogchild, Big Rocker.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't get me wrong, your time is up.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan választották az autóban ülést, vagy éppen kamionon dolgoznak, teherautóval haladnak az utakon. Ha bárki bármit lát az utakon, mindenképpen szükség van az infókra. 0620 55 55 155. Ha látnak valamit, itt hívjanak fel, vagy írjanak. Én pedig jó utat kívánok ma is mindenkinek, és amint megkapom az infót, már hozom is. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben erős a forgalom. Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás van. Aki teheti, válassza a belső átterelt sávot autóval. Komárom térségében az M1-esen szintén, Hegyeshalom felé a 75-ös és a 80-as kilométerek között szintén erős a forgalom, itt is lassulás és torlódás van. Ha bárkinek másmilyen információja van kerülőútról tudomása, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Norbiéknak küldenék egy dalt, aki azt írja, hogy így augusztus utolsó napján leltároznak, úgyhogy egész délután és nagy valószínűséggel egész este bent lesznek a munkahelyén, és csak számolnak, csak pakolnak, úgyhogy rájuk fér néhány isteni dallam, hogy egy kicsit, hát jobban pörögjön a kezük, a fejük, az agyuk, így főleg ebéd után. Hát nektek jön majd rögtön a hírek után Kelly Rowland és a Work. És a Rúzsa Magdi is besegít majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Becsengetnek, idén is rendőröket vezényelnek az iskolákhoz. Fegyver és gumibot is volt az angyalföldi drogárusnál. Villámárvíz ölt a Grand Canyonban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést holnaptól az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre.
2: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: A táplálkozással kapcsolatos szélsőségekkel és álhírekkel szemben indít új videósorozatot a Semmelweis Egyetem. Az elsők között az immunerősítésről lesz szó már most, például arról, miként turbózhatjuk fel a gyermekek szervezetét természetesen és költséghatékonyan a zavartalan iskolakezdéshez. Azt mondják, hogy a kampányszerű vitaminszedés helyett válasszuk inkább a natúrjoghurtot, a halat, a hüvelyeseket, és semmiképp se higgyünk a netet előzönlő táplálkozás tudományi tanácsadóknak. Fegyvert, lőszert és drogot találtak egy budapesti férfi otthonában. Lakossági bejelentés után mentek ki razziázni a rendőrök. A környékbelieknek ugyanis feltűnt a nagy mozgás. Kábítószergyanús fehérport, elektromos sokkolót, gumibotot, készpénzt, 23 lőszert és egy működőképes lőfegyvert foglaltak le az angyalföldi otthonban. A bíróság elrendelte a 37 éves férfi letartóztatását. Tragikus villámárvíz volt a Grand Canyon Nemzeti Parkban az Egyesült Államokban. Egy ember meghalt, 15-öt még keresnek, csaknem 100 túrázót és kempingezőt viszont sikerült biztonságba helyezniük a mentőegységeknek Arizonában. A hirtelen jött, heves esőzés miatt léptek ki medrükből a patakok a térségben. Holnap már szeptember, de marad a nyár, mondom a részleteket. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdete sem hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És akkor jönnek a felejthetetlen slágerek egy óra után is 5 perccel itt a Best FM-en. Én Majoros Réte vagyok. Remélem túl vannak az ebéden és a desszerten is. Azt azért remélem nem hagyták ki. De ha mégis, akkor jönnek a desszert helyére a legjobb zenék. Például a Fugees-től, Robbie Williams-től, Király Viktortól, vagy éppen Kelly Rowland-től. Már indítom is a Work-öt. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma délután nosztalgiázni fogunk egy kicsit a nap kérdésében, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a tárgyak, amik egyszerűen csak eltűntek az otthonunkból. Gondolok itt ilyesmire, mint mondjuk a tévéújság. Nem tudom, manapság valaki vesz-e egyébként még tévéújságot. Vagy éppen ez a tárcsás telefon. Nekünk nagyon sokáig volt az otthoni telefonunk ilyen tárcsás. Azt hiszem, talán ez a pontos megnevezése, de hogy ezek a telefonok is szinte teljesen eltűntek, vagy a VHS kazetták, vagy mik azok a dolgok, amik eltűntek az otthonunkból, vagy egyáltalán a hétköznapi használatból. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Az is lehet, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt élni sem tudtuk nélkülük. Na, jöhetnek ezek a tárgyak, akinek akár van róla képes bizonyítéka. Azt is várom. Miközben zenél nekünk a Fugees, jön a Killing Me Softly, de itt lesz Robbie Williams is, és a Millennium a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben erős a forgalom ma is. Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban nagy a lassulás, úgyhogy aki teheti és autóval van és Budapest a célja, használja az átterelt belső sávot. A Tatabánya és Tata közötti szakaszon is erős a forgalom, az M1-esen Hegyeshalom felé is, a 60-as és a 67-es kilométerek között, úgyhogy itt is torlódás van. Újhartyán térségében pedig az M5-ös autópályán Budapest felé korábban két kamion ütközött, a 36-os kilométernél most már zavartalanul halad mind a két sáv, de több kilométer hosszú a torlódás, úgyhogy azért a türelemre még szükség lesz. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja az utakról, nagyon megköszönöm, ha gondol ránk és elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Folytatódik a nosztalgia a következő órában is, van még pár percünk, délután 2-ig jönnek a legfrissebb hírek, aztán jöhetnek az üzenetek, hogy mik azok, amik eltűntek a hétköznapjainkból, vagy az otthonunkból, mik azok akár használati tárgyak. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide meg lehet őket írni, vagy akár fel is lehet hívni, ha valaki szóban mondaná el, hogy mi az, amire 10-20-30 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy na hát ezeket soha nem fogjuk elfelejteni, aztán most nem is használjuk őket. Jöhetnek az üzenetek mellé a legjobb zenék a következő órában is, mint a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby. Vagy éppen Karamell és a Zeniten túl.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, utolsó rohamra indulnak a szúnyogok ellen. Gyermekpornográfia Florida felé tart a magyar gyanúsított. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásoknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdőidőpontját. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az Erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Ez a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb bárodföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
1: 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pest vármegye déli részén a Ráckevei Dunaágban végeznek, jelezte a katasztrófavédelem. A Tiszatónál a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett szúnyogokat veszik célba. A lakott övezetekben platós kocsiról permeteznek, majd alacsony dózisban este éjszaka. A készítmény nem ártalmas sem az emberekre, sem a házi állatokra. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Jön a front, mozgalmas lesz az éjszaka, mondom a részleteket. Kora estétől egyre több felhő érkezik fölénk, éjjel már sokfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként intenzív zivatar. Gyorsan átvonul az országon a front, ezt mondják a meteorológusok. Utána napos, gyengén felhős idő következik, már számottevő csapadék nélkül, de élénk vagy erős széllel. 27 és 32 fok között alakulnak holnap a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint szerdán is ugyanez folytatódik mindenütt, talán egy-egy helyi záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, hogy szívesen nosztalgiáznak ebben az órában is velem, és a felejthetetlen slágerekkel. 2:04 megy tovább a délután, és ez a jó kis hétfői nap Jesse J-vel és a Dominóval. De itt lesz az FLM, jön a Madison Avenue, jön az Astri, na meg Molnár Ferenc karamell is. Most a French Effort indít, és a My Heart Goes Boom.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Mik azok a dolgok, akár tárgyak, amik eltűntek a hétköznapokból, vagy az otthonunkból, pedig pár éve még nagyon-nagyon szerettük, és naponta használtuk őket. Azt írja Judit, a képeslap. Ha valaki elutazott, biztosan küldött, most kapunk egy fotót Messengeren, és kész. Tamásnak a videókazetták, a VHS kazetták hiányoznak, és vele együtt a videótékák is. Pénteken elmenni filmet választani külön program volt, imádtam. Sőt, a barátnőimmel tartottunk néha ilyen videós estéket is. Mindenki választott egy filmet, elmentünk, kivettük a tékából, és aztán hétvégén együtt megnéztük az összeset, de jók voltak. Azt írja Laci, a papíralapú térkép. Régen egy egész tudomány volt összehajtani, utána pedig visszarakni a kesztyűtartóba őket. Imádtam, és képzeljék el, a múltkor pont használtam is egyet, már szerintem évek óta nem volt a kezemben, mert hogy folyamatosan, ha túrázom, akkor ilyen különböző túraapplikációkat használok, és szerintem megtanulni újra használni ezeket a papíralapú térképeket, az sem egyszerű menet, és már ott is bele akartam nagyítani egyébként, úgyhogy rájöttem, hogy na jó, ezeket a papíralapú akacsokat többet kellene használnom. 0-20-55-55-155, jöhetnek még hasonló üzenetek, és akár nyugodtan fel is hívhatnak, hogyha szóban mesélnék el. Mellé pedig jön egy igazi 90-es évekbeli különlegesség, ez nem más, mint az Astrui és a Cantaloupe, ami tökéletesen összehozza a régi jazzt, a régi fajta jazzt és a hip-hopot. Itt nekünk a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy olyan információt, hogy a 4-es főúton Debrecen és Ebes között két autó és egy teherautó ütközött. A 215-ös kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett irányonként váltakozva halad. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két autó ütközött. A 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad. A 47-es főúton Berettyóújfalu belterületén pedig gázvezeték sérülés miatt lezárták a Honvéd utca egy szakaszát a 34-es kilométernél, a Besenyei György szakközépiskola előtti területen ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, ide pedig jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtól autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A Komlói Bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzijáték is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 Plus, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer, a 90-es és 2000-es évek felejtésével.

délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptember 1-én ünnepeljük a városnapját, Pécsett. Kezdődik az új tanév. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én ünnepeljük Pécs városnapját. A Széchenyi téren már felkészültek az ünnepségre. A Pécs Aktuál tudósítása szerint a szökőkutat befették, a virágágyásokat elkordonozták, hogy ne tapossa le a növényeket a tömeg. A városnapján reggel 9 órakor szentmisét tartanak a Líceum templomban, majd ünnepi közgyűlésen adják át a városi díjakat. Este pedig városnapi díszhangverseny lesz a Kodály központban. A Széchenyi téren kedden este 7 órakor a Meringer, majd 9 órától a Punani Massif koncertezik. Szeptember 1-én kedden kezdődik az új tanév, ami 2027. június 18-áig tart majd. A diákokra 180 tanítási nap vár. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-ától november 1-jéig tart. Ezt követően a téli szünet idején lesz majd néhány hetes leállás. December 18-a lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap, majd legközelebb január 4-én várja a diákokat az iskola. Az első fél év január 22-én zárul. A NAV baranyai munkatársai a héten újabb helyszíneken készülnek ellenőrzésekre. A megye egész területén tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók ellenőrzése. Emellett kedden Oroszlón a Petőfi utcai üzleteket, szerdán pedig a kökényi boltokat keresik fel. Az ellenőrzések során figyelik a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Szeptemberben újra Pécsre érkezik a szabaduló kamion. Az interaktív jármű lényegében egy bűnmegelőzési eszköz, ami egy szabadulószoba élményén keresztül hívja fel a látogatók figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Szeptember 10-én és 11-én lehet majd Pécset találkozni a kamionnal. A mostani kampányban elsősorban középiskolások vehetnek majd részt a bűnmegelőzési programban. A labdarúgó MB2 múlt hétvégi fordulójában a HR-rend Kozár Misteny újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Kecskemét otthonában, és továbbra is pont nélkül áll a tabella sereghajtó pozíciójában. A Szentlőrinc vasárnap az Ajka együttesét fogadta, és hazai közönség előtt 1-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc jelenleg 7 ponttal a tabella 9. helyén áll.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozár-Misteny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délutáni esti órákban egy hideg front éri el térségünket. Holnap a front hatására többfelé kialakulhat zápor, zivatar, aztán napközben egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra, és sok napsütésre van kilátás. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk lehet, reggel 20, napközben 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Ani, neked köszönöm, addig is jó munkát. Hello Pécs, kellemes délutánt és nagyon jó hétkezdést. A mikrofonnál este Haték H. Horváth László. Rövidesen hallható lesz majd a Halott pénz és Bájlesz közösen, míg az órát kezdi Madonna, ez már a Music.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
3: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Folyamatosan várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül, a számom 30-as 889 Szentegyhetes. Nyakunkon van a hideg front, rövidesen jönnek a részletek, addig viszont szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Énekel többek között Wolf Katyn, előtte adom a 90-es klasszikust 96-ból. Itt a Blitz Faithless és az Insomnia.
2: Deep

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Ma még nagyon meleg van, Pécset 36-37 fokot méretünk, és körülbelül a késő esti órákban fog lecsapni ránk a vihar. Holnap reggel 20, napközben maximum 26-27 fok lesz és feltámad a szél. Aztán szerdán 29, csütörtökön 31, pénteken 32, míg szombaton és vasárnap megint 34-36 fok lesz. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, velünk lesz többek között a Desperado, Shaggy, illetve most Sia.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Közlekedési információ a Best hallgatóitól, a Best hallgatóinak a számom 30-as 889 107-es. Zsóka írta nekem, hogy Pécsvárad után Pécs felé kint van a Trafipax. Neki köszönöm szépen és jó utat. Rövidesen meghallgatjuk a híreket délután 4 órakor. Addig is szól a klasszikus, itt a Soul to Soul és a Get Alive a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A folytatásban délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, majd pedig szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Kezdünk a Matchbox 20-vel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Csütörtökön kezdődnek az idei komlói bányásznapok rendezvényei. Holnap már 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 3-a és 6-a között zajlik az idei komlói bányásznapok rendezvénye, amely a szokottnál is nagyobb jelentőségű. A város idén ünnepli 75. születésnapját, emellett ebben az évben Komló adott hont az országos bányásznapnak is. A csütörtökön kezdődő fesztiválon a hivatalos programok mellett rengeteg zenés és színpadi program várja a látogatókat. A fellépők sorában ott van a Hiperkarma, a Honey Beast, a Well Hello, illetve a Kacaj zenekar is. Szombaton pedig tűzijátékot is láthatnak a vendégek. A részletes program elérhető a Kaptár Művelődési Központ oldalán. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. Az érintetteknek így már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak. Ezt legegyszerűbben az e-pénztárgép alkalmazásával tudják megtenni, ahol az adatszolgáltatás és megőrzés automatikus. A hatóság azt is közölte, december 31-ig a NAV az edukációra és a gyakorlati segítségre koncentrál, vagyis ebben az időszakban a revizorok nem bírságolnak. Szeptember 5-én rendezik az akadálymentes turizmus napját Orfűn. A szervezők azt írják, a programon a fogyatékossággal élők szerezhetnek olyan élményeket, melyekhez a mindennapokban csak korlátozottan férnek hozzá. A programot már 10. alkalommal rendezik meg. Az Orfői Turisztikai Egyesület tájékoztatása szerint többek között sárkányhajózás, lovaglás és motorozás is szerepel a programok között. A tavalyi eseményen közel 1000 látogató vett részt, és több mint 100 önkéntes segített a programok lebonyolításában. Idén újra megrendezik a Fussarák gyógyításért programot, ahol az egészséges életmód, a sport és a biztonság kerül előtérbe. Szeptember 19-én Pécs belvárosában teljesíthetik a 2,6 kilométeres szakaszt az arra vállalkozók. Emellett a nap folyamán a PTE Kék Zóna egészségnap programjai is várják az érdeklődőket, bemutatókkal és játékokkal a Széchenyi téren. A futásra szeptember 15-ig lehet előzetesen regisztrálni. A rendezvény teljes bevétele a Tölösi Péter alapítványon keresztül a daganatos betegséggel küzdő gyerekek gyógyulását segíti. A részletes tudnivalók a PTE oldalán érhetőek el.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A hatos számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozármisteny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délutáni esti órákban egy hideg front éri el térségünket. Holnap a front hatására többfelé kialakulhat záporzivatar, aztán napközben egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra, és sok napsütésre van kilátás. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk lehet, reggel 20, napközben 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss hírek, információk, legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan folytatom majd egy beszélgetéssel, addig is szólnak a dalok megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Velünk lesz majd többek között a C-Block, míg a sort kezdi a Matchbox 20.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Beszélgető partnerem Farkas Tamás, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke. Témánk az örökbefogadás.
2: El tudjuk-e látni azt az állatot, és itt valóban hozzánk élik-e. Tehát ne csak a külsőt nézzük, ne csak azt nézzük, hogy egy kutya, egy kutya esetleg aranyos, kedvesnek látszik, fehér, nagy szemekkel. Nézzük meg azt is, hogy milyen az alaptermészete, ismerkedjünk meg közvetlenül vele. Én egy kicsit ellene vagyok az internetes gazdaközvetítésnek, a személyes kapcsolat minél többet, mindennél többet elmond, és hát arra szeretnénk, ha így a figyelmet, hogy állatot soha ne vegyünk ajándékba, különösen meglepetésszerűen. Vagy akinek szánjuk, az is ismerkedjen meg az állatokkal. Itt az ellátásnál nem csak a táplálkozásról van szó, szóval egy környezeti igényről is. Milyen az alaptemplom, szarvantum mellett kutyának. Tudok-e én ebben a kutyával, és szeretnék-e ebben a kutyával 10-15 éven keresztül együtt élni, mert nem csak egy kölyökről van szó, akit akár mondhatnám hirtelen felindulásból, előbb befogadok, megbeszed, hozzájutok valahol, hanem egy életről szól szó.
1: Egy fórumon olvastam egy érdekességet, ami arról szólt, hogy a világos színű állatokat sokkal inkább szeretik örökbe fogadni az emberek, mint a sötétebb szőrűeket. Ez valóban így van, és hogyha igen, akkor mi ennek az oka?
2: Valóban így van, tehát ezt ugye etológusok is kutatták már nagyon sokszor. Itt természetes a szín, a világos szín az mindig jobban megkapok, jobban felhívóbb. Vannak, akik a sötét színt, a feketét a gyásztal kapcsolják össze, idősek például egyébként a sötét színű kutyák, hogy kevésbé vonzódnak. Másrészt, hogyha kontrasztokat megnézzük. Ha megnézzük egy fehér kutyát a nagy barna szemével, az jobban kiváltja a gondoskodást is az emberekből. Ha most ennek a kutyusnak még egy kicsit leggöndörített formája van, mondjuk akár egy mops, egy francia bulldog, vagy egy olyan nyílt kutya, akkor ez még inkább kiváltja az emberből a gondoskodást. Mondhatnánk talán azt egyébként, hogy minél jobban hasonlít a fejformája mondjuk a kisgyerek, ezek kutyának, annál sikeresebb talán a ember megfordításában is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan hozom a programokat, előtte viszont szólnak a dalok, mint a 90-es évekből Lutli Semeknél és az Ain't That Just The Way.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Jövő héten kezdődik a komlói bányászapok programsorozat, nézzük azt, hogy pontosan mire is számítatunk. Szeptember 3-án, vagyis csütörtökön, 10 órakor koszorúzás lesz a bányász emlékműnél, majd pedig kezdődik az országos bányásznap ünnepi ülése és az ünnepi testületi ülés a színházban, míg a sajtótájékoztató 13:30 és 14:00 között zajlik a kaptárban. Szeptember 4-én pénteken este 6 órakor színpadon a Sehol Lap Akusztik, majd pedig a Well Hello, a Kacai 10 órakor kezd, 24 órától pedig DJ Jamina fogja ízít a hangulatot. Szeptember 5-én szombaton lesz többek között zenés ébresztő, Civilizek utcája, bányászapi szűrőprogram, a Hiperkarma 4-8-kor kezd, a tűzijáték 9 órakor indul, ezt követően fellép a Honey Beast, illetve még DJ Fő is. Szeptember 6-án vasárnap 9 órától a kézműves piac lesz az Esperanto téren, fellép az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 plusz zenekar, de ott lesz majd 5 órától a Lóhere is, ők egyébként bikini dalokat fognak játszani, a Nihil Chips 6:30-kor kezd, mi 8 órától Tunyogi Péter emlékműsor lesz a Cheat zenekarral. Mi most nem velük, hanem Kollányi Zsuzsival folytatjuk, szól az Eszembe jutottál a Best FM-en.

legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Holnap lesz Pécsváros napja, amit egy hatalmas bulival lehet ünnepelni a Széchenyi téren. Este 7 órától fellép a Meringer, 9 órától pedig majd a Punali Masszív, szóval jönnek Wolfiék. Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek délután 5 órakor, előtte énekel Pápa Jóci, szól az Értünk Volt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen jön majd Kolumbiából Shakirán és a Loca című felvétele. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Szeptember 1-én ünnepeljük a városnapját, Pécsett. Kezdődik az új tanév. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 1-én ünnepeljük Pécs városnapját. A Széchenyi téren már felkészültek az ünnepségre. A Pécs Aktuál tudósítása szerint a szökőkutat befették, a virágágyásokat elkordonozták, hogy ne tapossa le a növényeket a tömeg. A városnapján reggel 9 órakor szentmisét tartanak a Líceum templomban, majd ünnepi közgyűlésen adják át a városi díjakat. Este pedig városnapi díszhangverseny lesz a Kodály központban. A Széchenyi téren kedden este 7 órakor a Meringer, majd 9 órától a Punani Massif koncertezik. Szeptember 1-én kedden kezdődik az új tanév, ami 2027. június 18-áig tart majd. A diákokra 180 tanítási nap vár. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-ától november 1-jéig tart. Ezt követően a téli szünet idején lesz majd néhány hetes leállás. December 18-a lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap, majd legközelebb január 4-én várja a diákokat az iskola. Az első fél év január 22-én zárul. A NAV baranyai munkatársai a héten újabb helyszíneken készülnek ellenőrzésekre. A megye egész területén tart még a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálók ellenőrzése. Emellett kedden Oroszlón a Petőfi utcai üzleteket, szerdán pedig a kökényi boltokat keresik fel. Az ellenőrzések során figyelik a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. Szeptemberben újra Pécsre érkezik a szabaduló kamion. Az interaktív jármű lényegében egy bűnmegelőzési eszköz, ami egy szabadulószoba élményén keresztül hívja fel a látogatók figyelmét az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Szeptember 10-én és 11-én lehet majd Pécsett találkozni a kamionnal. A mostani kampányban elsősorban középiskolások vehetnek majd részt a bűnmegelőzési programban. A labdarúgó MB2 múlt hétvégi fordulójában a HR-rend Kozár Misleny újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Kecskemét otthonában, és továbbra is pont nélkül áll a tabella sereghajtó pozíciójában. A Szentlőrinc vasárnap az Ajka együttesét fogadta, és hazai közönség előtt 1-0-ás vereséget szenvedett. A Szentlőrinc jelenleg 7 ponttal a tabella 9. helyén áll.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Szeptember 1-én, kedden indul a 2026-27-es tanév. Az iskolák környékén így a következő napokban a szokottnál jóval nagyobb lesz a forgalom, fokozott óvatossággal közlekedjem. A 6-os számú főút pécsi szakaszán közműfejlesztési munkák miatt több helyen is előfordulhat útszűkület, félpályás útzár, egy szakaszon pedig a burkolatot tisztítják, a helyszínen sávlezárás érvényes. A Pécs-Kozár-Misleny összekötő úton kaszálnak, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a délutáni esti órákban egy hideg front éri el térségünket. Holnap a front hatására többfelé kialakulhat zápor-zivatar, aztán napközben egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra, és sok napsütésre van kilátás. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk lehet, reggel 20, napközben 28 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor. Anineket köszönöm, találkozunk holnap 3-kor a Besten, ahol már is folytatódik a zenei maraton. Jön a több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Többek között a Noxal, velünk lesz majd a Bonbon, csak úgy, mint a Heavy D and Dubois. A sort se kirekezdi, ez már a Lokka.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Csütörtökön és pénteken 31 fok lesz, míg a hétvége visszahoz a melegebb időt 34-36-os csúcsokkal.

0: Következik a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Kedden becsöngetnek, kezdődik a tanítás. Hogy a gyerekeket hogyan lehet felkészíteni az iskolakezdésre, erről beszélgetek Smarcnék Lézi Csilla, Pécsi kreatív szakemberrel.
1: Szeretettel készülök minden ilyen beszélgetésre, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy időről időre szakemberként és anyaként is elmondhatom a tapasztalataimat. A gyermekekkel való felkészülés az időszakról időszakra mindig egy-egy mérföldkő a családok, az anyukák és a gyerekek életében, amit lehet viszonylag zökkenőmentesen is áthidalni, de azért sokan vagyunk azok közül, akik nem, még a szájunkban érezzük a évvége utáni bontott pezsgőt ízét, és most újra egy feladat előtt állunk. Mindenképpen javaslom azt, hogy messzebbről kezdjük el a ráhangolódást. Nagyon szép nyár van mögöttünk, sokan bízom benne, hogy tartalmasan töltötték ezt az időt. Gyerekek remélhetőleg minden bogarat, tücsköt megszemléltek nagyítóval és egyéb módon, és a természet minden apró lejtelmeiben el tudtak mélyülni. Érdemes közös beszélgetéssel, közös játékkal kezdeni a ráhangolódást az iskola kezdésre. Nagyon nagy híve vagyok annak, hogy ha messzebbről kezdünk, sokkal gördülékenyebben tud a folyamat befejeződni. Úgyhogy mi mindig így is teszünk, mi sokat utazunk, ezért sokat tudunk beszélgetni az újabb célokról, programokról. Én javaslom, hogy ha a beszélgetés nehezebben megy a gyerekekkel, akkor egy játékba, kártyajátékba, társasjátékba, vagy esetleg egy sportos, mozgásos játékba beleötvözve a felhők nézegetése közben az új célokat az iskola kezdéssel kapcsolatban. Mivel fiús anyuka vagyok, ezért vannak állandóan rémképeim, hogy mit találok az iskola táskában, amit ilyen bedobtunk a sarokban. Ezért most ezt megelőzően már, amikor befejeztük az iskolát, kiborítottam a gyerekkel az iskolatáskát, úgyhogy bízom benne, hogy több szülőtársam is megtette ezt, és nem penészes szendvicssel kezdik a ráhangolódást, a rákészülődést. Kiválogattuk szépen nyár közepén azokat a füzeteket, amiket írkafüzetnek vagy repülőhajtogatós füzetnek megtartunk. Igyekszünk nem kidobni semmilyen megkezdett füzetet, de egy nagyon nagy hívő vagyok annak, hogy bizonyos emlékeket meg elteszek a gyereknek azokból, arról az évről, ami fontosabb mérföldkő volt az év folyamán. Úgyhogy a kincses ládikát is beízítottuk a nyáron, a kincses ládikába betettük azokat a dolgokat, amiket mindenképpen arról az évről elteszünk. Az összes többit rangsoroltuk, amit lehetett újrahasznosítottunk, amit meg nem, azt pedig akár papírgyűjtésre előkészítettünk a következő évre, vagy pedig tüzelésre, ilyenekre férletettünk. Miután számba vettük, mink van, utána kezdtük el összevetni a vásárlási listát, és mondanom se kell, hogy én is az a szülő vagyok, akinek a gyereke góliátként nyúlik. Legelső dolog az volt, hogy az összes olyan ruhát, ami kinövésre került a nyár folyamán, azt gyorsan bezsákoltuk, és szintén előkészítettük olyan családoknak, akik jó hasznát veszik. Így még a nyár vége előtt erről is gondoskodtunk. Ezzel tudunk segíteni másoknak, másrészt pedig a gyereket elő tudjuk készíteni arra, hogy vannak bizonyos dolgok, amik a környezetünkben, ha észrevesszük, nagy örömet és boldogságot tudunk szerezni vele.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, érkezik Kassa Tibi és az Annyira Te.

Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Mi szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmeyer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
1: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
0: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd a Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvételem és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha bárkinek az volt a terve, hogy idén nyára meg lesz a Beachbody, vagy hogy végre eljut valami egzotikus helyre nyaralni, húzzon bele, van még rá 6 órája, hogy teljesítse ezt a vállalást, aztán kész vége. Ennyi az idei év nyara. Úgyhogy búcsúztassuk is a nyarat a legnagyobb nyári klubhimnuszokkal és klubslágerekkel. 6-7 igen, White Boy 7-től Lauer, Christian a lemez játszók mögött, Classic House 120 percen keresztül, én Dolan Ácsi.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

felvenni újból a kapcsolatot annak örömére, hogy megint vételkörzeten belülre érkezett, megteheti a szokásos elérhetőségeinken keresztül. Infokukat bestfmbudapest.hu, Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, Best FM Night Shift néven kell minket keresni, és persze jöhetnek az SMS-ek 0620 55 55 155, és ugyanerre a számra a Viber üzeneteket is várjuk, és ne felejtsétek ezzel, meg lehet fotókat, videókat küldeni, hogy éppen hol, merre hallgatjátok a Best FM-et, hol merre hallgatjátok a Night Shift-et.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Aki pedig volt olyan szerencsés, hogy az óriási nyaralásban az elmúlt 3 hónapban nem tudott rádiót hallgatni, nem volt internet közelben, és a többi. Most pótolhatja visszamenőleg a kimaradt Night Shift mixeket. Mixcloud továbbra is ez a megfejtés. Az összes Night Shift lemezlovast ott keresétek. Mixcloud.com per DJ White Boy, az én profilom. Minden oda eddig feltöltött mix mellett természetesen ott a tracklista. We'll be right back.

ennek az előző két mondatnak a 90%-a a következő órára is igaz lesz, a legjobb zenék lesznek mixben, csak nem velem Whiteboy-a, hanem Lauer Krisztiánnal, ha lemez játszok mögött, még egy órán keresztül Classic House, gyors helycsere, és aztán pár perc múlva innen folytatódik a Night Shift, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. A komlói bányászapokon szeptember 4-én pénteken fellép a Seholnap Akusztik, a Well Hello, a Kacaj és DJ Amina. Másnap szombaton a Hiperkorma, a Honey Beast, DJ Föfő és 9 órától lesz tűzi játék is. Szeptember 6-án vasárnap ott lesz az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 Plus, a Lóhere, a Nihil Chips, illetve egy tunyogi emlékestel a Cheat zenekar is. A folytatásban jönnek a Zsolnér Örökségkezelően Kft. Ajánlatai.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepi Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezrede szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
2: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel majd, estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: 98-99 nyara. DJ Choose and the Group Foundation.
4: Igen, de szerintem inkább lehet, hogy valami későbbi 2000, időpont.
3: 2002, az is
4: valahogy elképzelhető. Valahogy úgy, igen.
3: Simán, de hogy ez nekem abszolút a nyárhoz, és persze a Petőfi hit lábához egyből kötődik.
4: Simán.
3: Hát gyerekek, az idei év nyara az meg ennyi volt. A mai az utolsó nap, és hát nagyon úgy néz ki, az időjárás is úgy gondolta, hogy augusztus 31-ével
4: húzza a rólót.
3: Kész, ennyi, szeptember 1-ével kezdődik az iskola, jön az ősz. Úgyhogy mi még azért a nyárra emlékezünk ebben a mai utolsó nyári Night Shiftben. Még egy órán keresztül Classic House, köszönhetően hétfői rezidensünknek, Lauer Krisztiánnak.
4: Szevasztok, hej!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mondtuk, minden a nyárról szól. Búcsúztatjuk a nyarat, augusztus 31-e van. Igen. Summer Moon. Hát ha nem is a hold, de a csillagok, mi a helyzet? Nézted a perszeidákat 11-én?
3: Nem.
2: Tök jó, egyébként nagyon jó volt, mászni. Igen? Volt. Aha, mennyire vagytok ti ott Leányfalun fényszennyezett helyen? Ezeknek ott kell?
3: Hát nem tudom.
2: Nem annyira? Hú, mi nagyon jó, mi fönnlakunk a hegyen.
3: Jó, hát igen, az teljesen más, igen.
2: Ugye, egyre tovább.
3: És onnan tisztán lehetett látni.
2: Gyönyörű volt, úgyhogy figyelj, terveztem, hogy olyan hajnal 2 körül elgálltok, akkor legerősebb, 2 és 4 között, vagy 3 és 5 között valahogy. Ilyen terveztem, hogy fölébredek, nyilván nem sikerült, de még ott 10-11 magasságában néztem, az egy 8-10-et elkaptam.
3: Hú, az de azért nagyon
2: szép
3: kemény.
2: Szép volt, nagyon. Úgyhogy erre megint, hát egy évet kell lenni. Szörnyű. Maradjosan nem ment ez a nyár is, nem?
3: Sajnos.

Yerine. Yerine. Yerine. Yerine.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: És hogyha valaki szeretné majd ezt a nyári életérzést egy picit meghosszabbítani, úgyhogy majd később mondjuk ezt a mixet, vagy egy csomó más Lauer mixet szeretne visszahallgatni, akkor hol teheti ezt meg?
2: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/LauerMKNAL oldalakon, valamint megtaláltok a SoundCloudon is, ez pedig a SoundCloud.com/DJ Lauer.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ne lenne ez a zene ennyire dinamikus. Akkor,
2: és pozitív.
1: És pozitív, akkor ez simán lehetne búcsúdal mindig, mindenhol, minden buliban.
2: Persze.
1: Itt most pont jó jött ki, hogy ez az utolsó, és tényleg csak ezt tudjuk mondani, aki siratja a nyarat egy picikét velünk együtt, hogy jó lesz ez, rendben lesz ez, jövőre is lesz nyár, gyerekek. Tessék jobban kiélvezni, hogyha ez az idei 2,5-3 hónap annyira nem ment, vagy nem a terveknek megfelelően ment, jó? Tanulni kell a hibákból, rákészülni, igen. És aztán...
2: Lehetek egy kicsit vészmadár? Mondjam. Állítólag jövőre melegebb lesz, mint az idén volt.
1: Hát jó, hát a nyáron mi legyen, essen, ahova ne szórakozzál. Legyen is melegebb, jobban. Krisz, nagyon szépen köszönjük, hát akkor zártuk a nyarat, zárjuk ezt a 60 percet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy
1: jövő itt éltem. Jövő hétfőn, várok vissza.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősebb régiós összefogást sürget Magyar Péter. Gyorsan betelt az iskolában az erdőprogram, radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Erősebb régiós együttműködés sürgetett Magyar Péter. A miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon azt mondta, az Európai Unió túlságosan bürokratikus, és nagyobb figyelmet kell fordítani a versenyképességre. Szerinte az egyes térségek országai közösen eredményesebben képviselhetik érdekeiket Brüsszelben. Közép-Európában például már a régiós fővárosokat összekötő gyors vasutakról is egyeztetnek. Hozzátette, Magyarország konstruktív unió szereplő, de továbbra is kiáll a nemzeti érdekeiért. A gyors hajtók adták a legtöbb munkát a rendőröknek a budapesti nyári közlekedésbiztonsági ellenőrzéseken. Sok rossz műszaki állapotú vagy forgalomba már kivont járművet is találtak, és többen a biztonsági övet sem használták. A vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneket, ahol sok gyermek fordul meg. Az iskola kezdés előtt arra kérik a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel, hogyan keljenek át biztonságosan az útesten, és miként közlekedjenek a buszok, villamosok környezetében. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
2: Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
1: Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200 000 hulladékos hordót süllyesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Már azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. A begyűjtött mintákat most laborban vizsgálják. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amíg a PM Don csak bizonyos részeket vett kölcsön a Spandau Ballet True című dalából a Sad Drifter Memory Blisses, addig Curtis gyakorlatilag felturbózta a Hóferi Jaguárt a dal egyik eredeti szerzőjével, Péli Barnával. Mindkét dal érkezik a következő órában itt a Besten, a Lasgo indítja ezt a 60 percet.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

szép sztori. Hey!

nem kopik. Best of a legjobb zenék, rengeteg mindenki maradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

0: minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM, a legjobb zenék, az előbb hallott Eagle Eye Cherry ismét Budapestre látogat. Idén november 23-án fog majd koncertezni nálunk. A most érkező Bon Jovi-ért egy picikét utazni kell. Elérhető közelségben már csak háromszor lesznek. Szeptember 4-én, 6-án és 9-én a londoni Wembley stadionban. Jön a Have a Nice Day itt a Best FM.

Blast FM a legjobb zenék. 98-ban jelent meg első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kelletre várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétdala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodnak új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a Best Time.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárcavezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmeyer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvételem és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel majd, estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Még 3 óra, és beközött a szeptember, úgyhogy szerintem most már nyugodtan visszatekinthetünk az idei nyárra, ami nagyon-nagyon gyorsan elrepent, pedig rengeteg dolog történt. Hogy más nem mondjak, volt egy Bajnokok Ligája döntő Budapesten, amelynek a félidei szünetében a The Killers is fellépett, akik a következő órában nálunk is érkeznek majd a Human-nal.
0: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, a világ leghíresebb lemezlovas magazinja, a DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik fenét képzi. Jön a Destination Calabria, Alex Zeodinotól és Krisztán Voltostól.

Extrafem a legjobb zenék. Nem lehet tudni, hogy a Trolls című animációs filmnek lesz-e negyedik része, és hogyha igen, akkor mikor. Mert hogy a készítők jelenleg a Shrek 5. részével és annak utómunkálataival vannak elfoglalva. Hát ez van, amikor egyszerre túl sok sikeres projektben veszel részt, ugye melyik kezembe harapjak, szokták mondani. Jön az első rész Betétdel a Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Besten.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
2: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt a gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fény visszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 ezer forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt már olyan, hogy azt mondták, hogy egyszer és soha többet, de aztán szerencsére meggondolták magukat, és egy egész szép nyarat mentek a Las Vegas-i Sphere-ben, hogy ezek után mi lesz a No Doubt-tal, szerintem még ők sem döntötték el, most egyelőre kipihenik ezt a nyári szezont. Nálunk viszont érkezik majd a Just a Girl 10 és 11 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Come on.

Best FM a legjobb zenék, ha úgy veszük, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez viszont nektek rossz hír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Ugyan ma hivatalosan vége a nyárnak, és holnap kezdődik az ősz. Szerencsére azért a jelenlegi előrejelzések szerint azért nem eszik ezt olyan forrón, még egy picikét nyárias időjárásban lehet részünk. Holnap is 30 fok körül nappali maximumra, kevéske szélre és kevéske felhőre számíthatunk az első iskolai napon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Pénteken, augusztus 28-án volt a 23. évfordulója annak, hogy Madonna élőadásban a színpadon Britneyvel és Christina Aguilerával. Ez a nagy hármas a mai utolsó órában is érkezik, olyannyira, hogy Britney indítja ezt a 60 percet a Gimme More-ral, Christina Aguilera hozza Come On Over-t, Madonna pedig majd a Give It To Me.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Best FM.

Itt a legjobb zenék, hát akkor búcsúzunk a nyártól. Ennyi volt idénre az augusztus, van még belőle pár perc, meg még pár dal a 90-es és a 2000-es évekből, és aztán éjféltől könyörtelenül itt van a szeptember 1, mi meg könyörtelenül jövünk holnap este 6-kor, 120 percnyi funkivel indítjuk a holnap estét, hiszen kedd

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Been a long time, long time.

now to message around the world.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.